90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Teljes kapacitással működik Paks. Fiatalok segíthetnek a klímaváltozáson. Elhunyt Nádas Péter író, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter kormányfő megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy a fenék küszöb építése gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Fiatalok ötleteit várja a főváros, akár 1,5 millió forint is járhat a legjobbaknak. A klímaváltozásról szóló pályázatra a 15 és 24 év közöttiek terveit várják, amelyek révén segíthetik a globális felmelegedés hatásainak mérséklését. A felhívásra 15 milliárd forint áll rendelkezésre, projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető. A nyerteseknek jövő áprilisáig kell megvalósítaniuk elképzeléseiket a fenntarthatóbb környezetért, vagy a zöldebb közlekedésért. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 ezer diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egy újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal.
1: Életének 84. évében meghalt Nádas Péter író, drámaíró, esszéista. Az alkotó 1942-ben született Budapesten, pályáját fotóriporterként és újságíróként kezdte. Első kötete a Biblia 1967-ben jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Utolsó könyvét, a Halotti barátaimat tavaly ismerhette meg a közönség. Nevét többször is a Nobel-díj esélyesei között emlegették. A Kossuth és József Attila díjas alkotót Gombos-Szegi otthonában érte a halál. Folytatódik a felmelegedés, napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog. 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, zivatar érkezik. Nem lesz jelentős a lehűlés, vasárnap marad a kellemes nyári idő, a Tiszántúlon feltámad a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztési Irodában a Vasműút 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Egy több mint 1500 éves nő alakot ábrázoló márványszobor és számos további római kori kőemlék került elő a Duna medréből Dunaújvárosnál. A különleges lelet együttes feltárásában az Intercisza Múzeum szakemberei, búvárok és helyi segítők is részt vettek. A város polgármestere Pindér Tamás szerint a szobor méltán tekinthető az év régészeti felfedezésének. A sajtótájékoztatón Farkas Lajos, az Intercisza Múzeum igazgatója, valamint dr. Szabó Antal Tibor, régész muzeológus ismertették a leletek jelentőségét, írja a város weboldala. Szeptember 1-én kedden kezdődik, és 2027. június 18-án pénteken ér véget, ez pedig összesen 180 tanítási napot jelent az iskola, szemben a tavalyi 181-jel. A végzős középiskolásoknak viszont már április 30-án lezárul az év. Az első fél év 2027. január 22-ig tart, az értesítőket pedig január 29-ig kapják meg a szülők és a diákok országosan és Fejér vármegyében is. A középiskolai írásbeli felvételire január 23-án kerül sor. Az általános iskolai beiratkozást április 22-én, 23-án, a középiskolai pedig június 24-én, 25-én tartják. További fontos dátumok a FEOR oldalán. Újabb fejezethez érkezett a Fejes Dániel Hajdú Jonatán páros világbajnok indulása körül kialakult vita. Pető Zsolt, a DKS-e szakosztályelnöke bejelentette, a magyar csapat nyugodt felkészülése érdekében a világbajnokság végéig nem folytatja nyilvánosan az ügy tárgyalását, utána azonban dokumentumokkal és tényekkel tér vissza. Egyúttal határozottan visszautasította a Magyar Kajakkenu Szövetség vele szemben megfogalmazott kritikáit. Az ügy részletei a FEOR oldalán. Újabb rangos elismerésben részesült Pospisil Luca Rácsalmás önkormányzata a fiatal kajakosnak ítélte a Rácsalmás sportjáért kitüntetést. A díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepségen adták át a Jankovics kúriában. A nyári szezon végéhez érkezett a Dunaújvárosi Aquandis Wellness és Gyógyászati Központ élményfürdője. A létesítmény vasárnap fogadja utoljára fürdőzőket az idei szezonban. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazatvezetője szerint az idei rendkívüli kánikula érezhetően megnövelte a látogatók számát. Az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt, hogy a medencék mellett vészeljék át a forró nyári napokat. A nagyobb vendégforgalom ellenére a szezon problémamentesen telt, komolyabb incidens nem történt, mindössze néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszul létnek kellett segítséget nyújtani. Az élményfürdő idei szezonjának utolsó napja augusztus 30 vasárnap lesz, írja Duna Online. 500 év történelme elevenedett meg a hétvégén Dunaújvárosban. A Mohácsi csata idei kerek évfordulója alkalmából hagyományőrzők járják végig II. Lajos király egykori seregének útvonalát lovon és hajón is. A különleges múltidéző zarándoklat egyik állomása augusztus 23-án Dunaújváros volt, erről a Dunaújváros önkormányzata számolt be. Az alsó Duna parti öbölben középkori naszátos tábor fogadta az érdeklődőket, a látogatók korhű sátrakat és felszereléseket láthattak, emellett számszeri jászat, vívás, kézműves foglalkozások, és különböző játékok is várták a családokat. A Kerpei Antal Kohászati Technikum egykori diákjai augusztus 19-én megemlékeztek Avas Mihályról, az intézmény alapító igazgatójáról. A volt tanulók évről évre lerólják tiszteletüket egykori igazgatójuk emléke előtt. Az idei megemlékezést annál az emlékműnél tartották, amelyet az egykori diákok 2013-ban állítottak. A DKS-e és a magyar válogatott 65 kg-os versenyzője első mérkőzésén orosz riválisától kapott ki, aki később egészen a döntőig menetelt és meg is nyerte a világbajnokságot. Pup Viktória így a Vigaszágon folytathatta szereplését, ahol 6-0-ás vezetésnél két várra fektette a kirgiz Aszel Zseparopát. A következő fordulóban óriási csatában 11-10-re győzte le török ellenfelét, ezzel pedig az esti programban a bronz éremért birkózhatott. A kínai Ma Chengwei azonban technikai fölénnyel bizonyult jobbnak, így Pup Viktória az értékes 5. helyen zárta a világbajnokságot. A DKS-e utánpótláskorú birkózói számára közben már megkezdődött az őszi versenysorozatra való felkészülés, írja a Duna Online. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejérvár megyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigén hiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jóha tudják a Fejérvár megyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejérvár megyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb, a kiszoruló ügyfeleknek mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőségmegőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termékek megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebbek csoportjánál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás az időnként megjelenő felhőkből, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi szelet kísérhetik élénk széllökések, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok augusztus 27-én, csütörtökön, sok boldogságot, kedves névnapos gáspárok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan Arthur Dodger jön a Rewind-dal, benne Craig David ének hangjával. Hallhatjuk Cheryl Cole-t, de mindenek előtt a The Rasmus slágerét, In the Shadows, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 27-e van, csütörtök, a kőpapírolló világnapja. Az egyik legikonikusabb játékot ünnepeljük ma, igen, a legendás kőpapírollót. Ki gondolta volna, hogy egy egyszerű kézmozdulatokkal játszható játék világnapot érdemel, pedig ez a több mint 2000 éves döntéshozatali módszer nem csak a gyerekkorunk része, hanem felnőttként is komoly tétje lehet. Legyen szó arról, hogy ki fizeti a következő kört, ki ül előre az autóban, vagy ki az utolsó szelet pizza Japánból indult világhódító útjára, és ma már hivatalos bajnokságokat is rendeznek belőle. És ha harc legyen harc, Fight for this love, Sheryl Cole-dalával megy tovább a csütörtök reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Egy fokkal melegebbre készülhetünk ma már, mint amilyen tegnap volt. 28-34 fok közé melegszik a levegő. Napos, néha felhős időnk lesz. Holnap még ennél is melegebb. Részletek a hírek végén. Aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, az Outkast-től a The Way You Move a Best-en. Jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, délutánra akár 30.

0: pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombosszegi otthonában hunyt el. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések, a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Retro napot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönlegesebb bűnügyeit, de lesz retro garázsvásár is. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telephelyen történt robbanásban. Az eset még kedden történt, a rendőrség közölte. Vélhetően az üzemanyag ellátórendszer közelében lévő porállagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. Három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztési Irodában a Vasműút 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Szeptember 1-én kedden kezdődik, és 2027. június 18-án pénteken ér véget, ez pedig összesen 180 tanítási napot jelent az iskola, szemben a tavalyi 181-jel. A végzős középiskolásoknak viszont már április 30-án lezárul az év. Az első fél év 2027. január 22-ig tart, az értesítőket pedig január 29-ig kapják meg a szülők és a diákok országosan és Fejér vármegyében is. A középiskolai írásbeli felvételire január 23-án kerül sor, az általános iskolai beiratkozást április 22-én, 23-án, a középiskolai pedig június 24-én, 25-én tartják, további fontos dátumok a FEOR oldalán. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jóha tudják a Fejér vármegyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás.

0: is. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás az időnként megjelenő felhőkből, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi szelet kísérhetik élénk széllökések, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. Augusztus 27. napján, csütörtökön, sok napsütésre van kilátás, a néha megjelenő felhőkből lényeges csapadék sehol sem várható. Élénk szél, és ma már egy fokkal melegebb, 28-34 fok közötti maximum várható, holnap még ennél is melegebb lesz, a hétvégén pedig egy hideg front hoz újból lehűlést. Én pedig hozom a következőt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, már el is indítottam, Basement Jacks, Good Luck Cabestan, jó reggelt!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például az IMF-fel. Vagy karamellel.
2: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlőtt tereken. Mennyi zokogás...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
6: Készen állsz az ősz legédesebb badacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára a Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztési Irodában a Vasműút 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Egy több mint 1500 éves nő alakot ábrázoló márványszobor és számos további római kori kőemlék került elő a Duna medréből Dunaújvárosnál. A különleges lelet együttes feltárásában az Intercisza Múzeum szakemberei, búvárok és helyi segítők is részt vettek. A város polgármestere Pintér Tamás szerint a szobor méltán tekinthető az év régészeti felfedezésének. A sajtótájékoztatón Farkas Lajos, az Intercisza Múzeum igazgatója, valamint dr. Szabó Antal Tibor, régész múzeológus ismertették a leletek jelentőségét, írja a város weboldala. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb a kiszoruló ügyfeleknek, mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás az időnként megjelenő felhőkből, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi összelet kísérhetik élénk széllökések, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Augusztus 27-én csütörtökön sok boldogságot a névnapos Gáspároknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Ha szülinapos, névnapos, ünnepelt, ismerős vagy közlekedési infó van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 50 Cent-tel indul ez az óra.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Így 4-8 tájékán van, aki már rég túl van, például a reggeli tornán, aki viszont még nem, annak jöjjön egy kis aláfestő zene hozzá. Move Your Body, Hannina Skytól, ha pedig az úton lévőknek van közlekedési híre, küldjék ide 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék, hogy hogyan mentek annó a dolgok a 90-es években, kiderül a fél 9-es hírek után. This is how we do it, így csináljuk mi. Montel Jordan folytatja augusztus 27-én csütörtökön. Alapvetően napsütéses idő lesz, de tovább melegszik a levegő. A héten a legmelegebb holnap lesz. Részletek mindjárt, aztán folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, délutánra akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon, a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő keddtől érhető el. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, wurstli és planetárium is várja az érdeklődőket. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések, a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista gombosszegi otthonában hunyt el. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi

0: intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogatócsoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztés Irodában a Vasmi út 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Újabb fejezethez érkezett a Fejes Dániel Hajdú Jonatán páros világbajnok indulása körül kialakult vita. Pető Zsolt, a DKSE szakosztály elnöke bejelentette, a magyar csapat nyugodt felkészülése érdekében a világbajnokság végéig nem folytatja nyilvánosan az ügy tárgyalását, utána azonban dokumentumokkal és tényekkel tér vissza. Egyúttal határozottan visszautasította a Magyar Kajakkenu Szövetség vele szemben megfogalmazott kritikáit. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Újabb rangos elismerésben részesült Pospisil Luca Rácsalmás önkormányzata a fiatal kajakosnak ítélte a Rácsalmás sportjáért kitüntetést. A díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepe alkalmával rendezett városi ünnepségen adták át a Jankovics kúriában. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás az időnként megjelenő felhőkből, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi hajszelet kísérhetik élénk széllökések, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 27-én csütörtökön, sok boldogságot a névnaposoknak. Ők ma a Gáspárok és Istenéltesse a szülinaposokat is. Ma van a kő, papír, olló világnap. 1970-ben ezen a napon született Tony Kanál, basszusgitáros, a No Doubt alapítója. 1982. augusztus 27 megszületett Adam Diamond, művész nevén Duke Dumont, brit zenész, dalszerző, DJ producer. 1976-ban a mai napon született Mark Webber, ausztrál autóversenyző, Forma 1-es pilóta. És 1986. augusztus 27 megszületett Mario, amerikai R&B énekes. 2004-ben a Billboard első helyét szerezte meg a Let Me Love You-val. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lassan véget ér a fesztivál szezon, de azért mi még repetázunk egy picit a jetlaggel.
2: Mert ezek nem csak színes karszalagok.
1: És zenél a Texas is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési infó van. Várom. Rögtön 8 óra, ha friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fogefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztési Irodában a Vasműút 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Újabb rangos elismerésben részesült Pospisil Luca Rácsalmás önkormányzata a fiatal kajakosnak ítélte a Rácsalmás sportjáért kitüntetést. A díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepségen adták át a Jankovics kúriában. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jóha tudják a Fejérvár megyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőségmegőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termékek megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebbek csoportjánál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás az időnként megjelenő felhőkből, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi hajszelet kísérhetik élénk széllökések, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sok friss info után a következő percek, sőt ez a fél óra is a zenéről szól, méghozzá az ezredforduló legjobb zenéiről. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön. Sok boldogságot a névnapos Gáspároknak és Isten éltesse a szülinaposokat is. Something about the music, így indul az óra. The Slamming Frogs, készül a Blaha Louisiana és jön Vesz is az Alanéval. Maxim Levente vagyok, ez a

0: Budapest FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön, és közben csörög a 0620-55-55-155, Maxim Levente, Best FM, tessék.
1: Jó reggelt kívánok, Éva vagyok, Budapestről, 17. kerület.
0: Jó reggelt.
1: Csak azért szerettem volna beszélni valakivel, vagy írtam is egy üzenetet, hogy a hírekben hallottam, hogy eső nem várható. Hát itt a 17. kerületben dörög, és 7:30 óta szakad az eső, úgyhogy...
0: De jó önöknek!
1: Gondolom,
0: de jó
1: hogy önöknek. Akik itt laknak, annak, azoknak ez nagyon jó hír.
0: Igen, tetszik tudni milyen mínusz 40 és plusz 40 fok között, és hát eső várható is, meg nem is. Az időjárás most beelőzte az időjósokat. Köszönjük, Éva!
1: Nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni. Állandóan a Best FM-et hallgatom. Köszönöm szépen!
0: Mi köszönjük!
1: Minden jót kívánok!
0: Önnek is viszont kívánom! 0620-55-55-155 ezen a számon csörgött Éva, de ugyanide sima és Viber üzenet is jöhet. Most már félek kimondani, hogy nincs baleset, inkább azt mondom, hogy nem tudok balesetről. Ha bárki mást tapasztal, vagy óriási dugó van valahol, várom a közlekedési infót is. Krisztina Aguilera, Lil Kim, Can't Hold Us Down. Így megy tovább a csütörtök reggel.
2: Best FM.

0: Rest FM a legjobb zenék. Az imént hallgatunk Évától jelzett Zivatar Gúc, Szolnok felé tart éppen Budapest 17. kerületéből. A felhők és a záporok mellett ma a napsütésre is készülhetünk, azért 30 fok körül alakul a maximum. Részletesebb időjárás jelentés a hírek végén, 8:30 után pedig a Backstreet Boys folytatja. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, délutánra akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon, a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő keddtől érhető el. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, wurstli és planetárium is várja az érdeklődőket. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések. A közbiztonsági adatok valamint

0: Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista gombosszegi otthonában hunyt el, a modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára a Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztés Irodában a Vasmű út 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Újabb fejezethez érkezett a Fejes Dániel Hajdú Jonatán páros világbajnok indulása körül kialakult vita. Pető Zsolt, a DKSE szakosztály elnöke bejelentette, a magyar csapat nyugodt felkészülése érdekében a világbajnokság végéig nem folytatja nyilvánosan az ügy tárgyalását, utána azonban dokumentumokkal és tényekkel tér vissza. Egyúttal határozottan visszautasította a Magyar Kajakkenu Szövetség vele szemben megfogalmazott kritikáit. Az ügy részletei a FEUL oldalán. Újabb rangos elismerésben részesült Pospisil Luca Rácsalmás önkormányzata a fiatal kajakosnak ítélte a Rácsalmás sportjáért kitüntetést. A díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepségen adták át a Jankovics kúriában.
3: Újabb meleg rekord közeli hónapon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforró volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiányít Fejér vármegyében és nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta.
2: A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás az időnként megjelenő felhőkből, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi szelet kísérhetik élénk széllökések, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos, néha felhős idő, 30 fok körüli maximummal, egy-egy futózáporral. A főváros 17. kerülete például már túl van rajta, ahogyan azt korábban Éva is jelezte telefonon, a csapadékzóna pedig most ér Szolnok térségébe. Aki dugott balesetet lát, névnapost, szülinapost köszöntene, egyébként Gáspár napja van, hívjon, vagy írjon 20-as 55 55 155. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az 1999-es Amerikai Szépség című film inspirálta az angol DJ-t Jakattát, aki 2002-ben elkészítette az American Dream-et. Ez is szól majd 9 után, és érkezik Zséda is. És jöhet a közlekedési info is, ha van, 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen, októberben újra vár a Fügefest. Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenei

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára a Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztési Irodában a Vasmi út 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Szeptember 1-én kedden kezdődik, és 2027. június 18-án pénteken ér véget, ez pedig összesen 180 tanítási napot jelent az iskola, szemben a tavalyi 181-jel. A végzős középiskolásoknak viszont már április 30-án lezárul az év. Az első fél év 2027. január 22-ig tart, az értesítőket pedig január 29-ig kapják meg a szülők és a diákok országosan és Fejér vármegyében is. A középiskolai írásbeli felvételire január 23-án kerül sor, az általános iskolai beiratkozást április 22-én, 23-án, a középiskolai pedig június 24-én, 25-én tartják. További fontos dátumok a FEOL oldalán. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor észak-keleten az északi szelet kísérhetik élénk széllökések. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék az ősz közelettét, nem csak a hamarosan megszólaló iskola csengő és a hőkupola miatt idő előtt elszáradt, elfonnyadt sárguló falevelek jelzik, hanem az is, hogy már egy órával hamarabb sötétedik, mint például másfél hónappal ezelőtt, és a napfelkelte is 6 óra környékére csúszott. És így volt ez 1993. augusztus 27-én is, mínusz hőkupola. Abban az évben jelent meg a Take That Babe című dala. Ezzel megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A videóklip egyébként elnyerte a 94-es MTV Video Music Award gálán a közönség díjat. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha még nem ment le a reggeli csúcs, dugó, baleset van, várom az infót.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap bringáztam, és az erdő mellett elhaladva azt láttam, hogy már sárgulnak és hullanak a falevelek. Hát ez augusztus végén még nem szokott így lenni, de hát a nagy szárazság, ugye? Rémálom. És egy másik, amerikai álom. A Jakarta American Dream című dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jövő hét kedden kezdődik az iskola. Érdemes lesz majd jóval hamarabb elindulni reggelente, főleg a nagyobb városokban. És sajnos az egyelőre nyári szüneti viszonylag enyhébb reggeli forgalomban is történt egy-két baleset. A 4-es főúton Ebes határánál két autó ütközött a 211-es kilométernél, a félútpályát lezárták. Árokba hajtott egy autó az 53-as főúton Kiskunhalas és Balota szállás között. A 65-ös kilométernél szintén félpályás zárás van, és gyalogos gázoltak a Komló-Mámpa összekötő úton Komló belterületén a Pécsi utca és a Kisfaludi utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után újra csatlakozunk majd az ezredforduló háromlatához. Connected címmel szól a Stereo MC's dala, és itt lesz a Well Hello is. Ha közben dugó, baleset van bárhol, jöhet a közlekedési info a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, délutánra akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések, a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak. Emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások augusztus 28-án, 29-én, szeptember 4-én, 5-én, 11-én, valamint 12-én este fél hétkor a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. Szeptember 12-én külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telephelyen történt robbanásban. Az eset még kedden történt, a rendőrség közölte. Vélhetően az üzemanyag ellátórendszer közelében lévő porállagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. Három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozó ipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülése ellensúlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. Retro napot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönlegesebb bűnügyeit, de lesz retro garázsvásár is. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. a csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztés Irodában a Vasmi út 10 szám alatt tartják, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges, további részletek a Duna online oldalán. Szeptember 1-én kedden kezdődik, és 2027. június 18-án pénteken ér véget, ez pedig összesen 180 tanítási napot jelent az iskola, szemben a tavalyi 181-jel, a végzős középiskolásoknak viszont már április 30-án lezárul az év. Az első fél év 2027. január 22-ig tart, az értesítőket pedig január 29-ig kapják meg a szülők és a diákok országosan és Fejér vármegyében is. A középiskolai írásbeli felvételire január 23-án kerül sor. Az általános iskolai beiratkozást április 22-én, 23-án, a középiskolai pedig június 24-én, 25-én tartják. További fontos dátumok a FEOL oldalán. Újabb meleg rekord közeli hónapon vagyunk túl, a mérések történetében a második legforróbb volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott, a nyugati országokban és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiányít Fejér vármegyében és nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás az időnként megjelenő felhőkből, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi szelet kísérhetik élénk széllökések, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Például a Free Your Mind az N Vogue-tól ebben az órában, zenél a Rascal Flatts, Verdák filmzene, Life is a Highway, és még mindig autós téma, egy autós játék zenéje volt a Usher, Lil Jon és Ludacris közösen. Lil Jon pedig november 24-én Pitbull előzenekaraként idézőjelben visszatér Budapestre. Hello, Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: A Duna után Mississippi-be a gitárok tovább zúznak, Best FM a legjobb zenék, a Verdák című animációs film zenéjével jön a Rascal Flatts, Life is a Highway. Érdekes, hogy a Pixarnak a Verdákhoz használt gépparkja négyszer erősebb volt, mint amit a két évvel korábbi Hihetetlen Családhoz használtak, és ezerszer erősebb, mint amit a 11 évvel korábbi Toy Storyhoz, így is 17 órába telt egyetlen képkocka kiexportálása.
1: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M0 Megyeri híd felé Csömörnél munkavégzés miatt 1-2 kilométeren torlódik a pálya. Két autó ütközött korábban Széchény külterületén a 22-es főúton a 44-es kilométernél, teljes útzárban. Autó és busz koccant az 57-es főúton Pécs belterületén a Maléter Pál úton a Kozár-Mislány felé vezető oldal jobb kanyarodó sávját foglalják el. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja be, hogy az eső miatt alig lehet látni, és rengeteg víz van az úton az M3-ason 60 előtt. Vigyázzon mindenki! Köszönjük szépen a figyelmeztetést! 0620 55 55 155 ide jött, és jönnek a hírek után is újból majd a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből. Itt lesz Nelly Furtado slágere. És a Bieberzé is.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk mi. Bármi történt, már megtörtént.
1: A rövid információs szünet után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Összefogással a nehézségek is könnyebben leküzdhetők, akár egy galaktikus kaland során is. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Galaktikus kalandokkal búcsúztatta a nyarat az Útkeresés Segítőszolgálat. Az idei játékfesztiválon a Bartók Béla utcai bázis egy napra űrbéli kalandparkká változott. A gyerekeket űrlények, holdjáró feladatok, csillagképek, űrállomások és számos játék várta. Az Útkeresés Segítőszolgálat és támogatói a tanévkezésben is segítséget nyújtottak a rászoruló családoknak. Az összefogásnak köszönhetően több mint 100 gyermek iskolakezdését tudták megkönnyíteni. A támogatás keretében 72 általános iskolás gyermek teljes tanfelszerelést kapott, 10 középiskolás számára pedig a szükséges tanszereket biztosították. Emellett mintegy 30-35 óvodás kisgyermek is új táskával és tanszerekkel kezdheti meg az új nevelési évet. További részletek a Duna Online oldalán. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára a Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megosztassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztés Irodában a Vasmi út 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Jelentősen csökkentették a piaci alapú lakáshitelek kamatait a hazai bankok. A lépés elsősorban azoknak a Fejér vármegyeieknek is segítséget jelent, akik a szigorú feltételek miatt nem jogosultak az államilag támogatott Otthon Start programra. Bár az állami kölcsön 3% alatti kamatával továbbra is a legkedvezőbb a kiszoruló ügyfeleknek, mentővet nyújtanak a pénzintézetek. A különböző banki akciókkal a piaci hitelek kamatai ma már 5-7% közé is szoríthatók, ami több ezer forintos havi megtakarítást eredményezhet. Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 36 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
4: 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
5: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
4: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd, csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Olyan ikonoktól a délelőtt utolsó órájában, mint Warren G, a Depeche Mode vagy nem sokára Shaggy, az órát pedig a brit X-Factor 2008-as győztese Alexandra Burke indítja, nem esett messze az almapályától, szokták mondani, és ez most is igaz. Édesanyja Melissa Bell a Soul to Soul együttes egykori énekesnője. 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék volt. Szerencsém a 90-es években Skandináviában, azon belül is Norvégiában járni, és amelyik háztartásban csak megfordultam, mindenhol volt egy zongora és vagy egy gitár. Ráadásul mindenki beszél angolul. Nem véletlen tehát, hogy az északi országok ott vannak a zenei élvonalban. Gondoljunk csak az Abbára, az Aesopészre, vagy például a most érkező dán formációra. Cut and Move-ra 1991-es bemutatkozó albumuk címadó dalát játszom. Get Serious a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, az iskola kezdés hangjai. Jövő hét 2-től, tehát erre lehet majd készülni, sokkal nagyobb forgalomra. Egyébként sajnos most is vannak balesetek, például a 6-os főúton Pécsvárad és Hírt között autó és teherautó karambolozott a 82-es kilométernél, az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti a 6-os főút melletti Pécsvárad-Hírd összekötő úton keresztül ki tudja kerülni a balesetet. Az M0-áson a Megyeri híd felé Pécel térségében a belső elválasztósávban kaszálnak, az 50-es kilométernél a belső sávot lezárták. 3-4 kilométeres a torlódás, óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két jó hír a végére, holnap már péntek, a másik pedig, hogy frissebb hang az én kicsit
2: mára már megfáradt orgánumom után.
1: Majoros Rita érkezik, és ő indítja majd a Linkin Park óraindító dalát. Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Galaktikus kalandokkal búcsúztatta a nyarat az Útkeresés Segítőszolgálat. Az idei játékfesztiválon a Bartók Béla utcai bázis egy napra űrbéli kalandparkká változott. A gyerekeket űrlények, holdjáró feladatok, csillagképek, űrállomások és számos játék várta. Az Útkeresés Segítőszolgálat és támogatói a tanévkezésben is segítséget nyújtottak a rászoruló családoknak. Az összefogásnak köszönhetően több mint 100 gyermek iskolakezdését tudták megkönnyíteni. A támogatás keretében 72 általános iskolás gyermek teljes tanfelszerelést kapott, 10 középiskolás számára pedig a szükséges tanszereket biztosították. Emellett mintegy 30-35 óvodás kisgyermek is új táskával és tanszerekkel kezdheti meg az új nevelési évet. További részletek a Duna Online oldalán. Szeptember 1-én kedden kezdődik, és 2027. június 18-án pénteken ér véget, ez pedig összesen 180 tanítási napot jelent az iskola, szemben a tavalyi 181-jel. A végzős középiskolásoknak viszont már április 30-án lezárul az év. Az első fél év 2027. január 22-ig tart, az értesítőket pedig január 29-ig kapják meg a szülők és a diákok országosan és Fejér vármegyében is. A középiskolai írásbeli felvételire január 23-án kerül sor, az általános iskolai beiratkozást április 22-én, 23-án, a középiskolai pedig június 24-én, 25-én tartják, további fontos dátumok a FEOL oldalán. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejér vármegyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jóha tudják a Fejér vármegyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi szelet kísérhetik élénk széllökések. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
5: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal, vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet, vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
4: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép csütörtököt, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jövök ma is ebéd utáni desszertekkel, például Mauro Picottoval és a Komodóval, de itt lesz majd Madonna és Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes. Töltsük együtt a délutánt, vagy legalább egy részét, úgyhogy indítok is, jön a Linkin Park és az Indian. Legyen szép napjuk, töltsük együtt!
0: Best FM!

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy jól telik a csütörtök, és hogy velem töltik a következő néhány órát, vagy legalább egy-két dal erejéig ezen a frekvencián maradnak. Hát ma is igyekszem oda tenni magam, és jó hangulatot hozni a legjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek, azt hiszem mondhatom azt, hogy közösen ez a kedvenc időszakunk. Hát ezekből az időkből szólnak a legjobb zenék, és természetesen ma is a múltat idézünk, jön majd napkérdése is, közlekedési infokkal is jövök, úgyhogy tartsanak velem. Érkezik mindjárt a Negrokán és a Kadavez, úgyhogy táncolhatunk is egy kicsit, de előtte a Dalunize és az I Got Five on It viszi tovább a napot. Töltsük együtt a délutánt!

0: Best FM a legjobb zenék. A Negroken egy kicsit megtáncoltatott minket, de azért az utakon semmiképpen ne táncoljanak, inkább figyeljenek, mert ma is nagyon erős a forgalom. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grébics pihenő és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak az autók különösebb ok nélkül, ezt írták a hallgatóink. Aki autóval van és a főváros a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Önök mit gondolnak, miket tapasztalnak ma az utakon? 0620-55-55-155, itt beszéljük ma meg, hogyha van infójuk, azokat is ide várom, jöhetnek a Viber üzenetek, jöhetnek az SMS-ek, de akár nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy érzik könnyebbnek. Nagyon köszönöm, jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Járt már valaha valaki Monte Carlo-ban, amikor a Bermuda Monte Carlo dalát hallom és hallgatom, mindig ez jut eszembe, hogy na, fel kellene írni a bakancs listára. A következő óra dalait is fel lehet írni, de azokat hozom is szépen sorjában. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Whitney Houston és a My Love Is Your Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Összefogással a nehézségek is könnyebben leküzdhetők, akár egy galaktikus kaland során is. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Galaktikus kalandokkal búcsúztatta a nyarat az Útkeresés Segítőszolgálat. Az idei játékfesztiválon a Bartók Béla utcai bázis egy napra űrbéli kalandparkká változott. A gyerekeket űrlények, holdjáró feladatok, csillagképek, űrállomások és számos játék várta. Az Útkeresés Segítőszolgálat és támogatói a tanévkezésben is segítséget nyújtottak a rászoruló családoknak. Az összefogásnak köszönhetően több mint 100 gyermek iskolakezdését tudták megkönnyíteni. A támogatás keretében 72 általános iskolás gyermek teljes tanfelszerelést kapott, 10 középiskolás számára pedig a szükséges tanszereket biztosították. Emellett mintegy 30-35 óvodás kisgyermek is új táskával és tanszerekkel kezdheti meg az új nevelési évet. További részletek a Duna Online oldalán. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára a Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megosztassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztés Irodában a Vasmi út 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Újabb meleg rekord közeli hónapon vagyunk túl. A mérések történetében a második legforró volt az idei július globálisan. Bár Európa egyes részein hűvösebb idő uralkodott a nyugati országokban, és Magyarországon is rendkívüli hőség és aszály pusztított. A tartós csapadék hiányít Fejér vármegyében és nem csak a mezőgazdaságnak okozott súlyos károkat, de a folyók vízállását is drasztikusan leapasztotta. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi szelet kísérhetik élénk széllökések. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Már 3 magyar érintettje van a nepáli árvíznek. 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum, szaharai por érkezik holnap. Villányi Eszter vagyok. Már 3 magyar érintettje van a nepáli-tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú ember tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
3: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat pedig kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust, és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig három ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik emberről, emberre pedig nem terjed. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A legtudibb slágerek még mindig itt szólnak, úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián és hallgassanak igazi Best FM-es slágereket. Én Majoros Rita vagyok, így 5 perccel 1 óra után is csak a legjobbakat hozom, de felteszem majd a nap kérdését is még ebben az órában, de csak is árás boró-borója után. A Deep Dish pedig a Flashdance-el már indítja is az órát. Legyen szép napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Megjöttem a nap kérdésével. Vannak azok a beszélgetések, vannak azok a mondatok, amiket bizony soha nem felejtünk el, mert valamiért megmaradnak bennünk. Aki mondta, vagy ahogyan mondta, vagy amit mondott, és elgondolkodtatott bennünket, szóval azt hiszem mindenki életében volt legalább egy, de inkább több olyan mondat, amit soha nem fog elfelejteni. Hát ma délután ezekre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 a számunk. Ide is jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. Kinek mi az a mondat, amit soha nem fog elfelejteni? És ha hozzáfűznek némi magyarázatot, vagy hogy hol hallották kitől, azt is megköszönöm. Várom a válaszokat, mellé Macy Gray-t hozok, jön az I Try, aztán hamarosan Whitney Houston énekel nekünk egy hatalmasat, My Love Is Your Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Whitney Houston My Love Is Your Love dala után közlekedési infókkal jövök. A 6-os főúton Pécsvárad és Hird között egy autó és egy teherautó ütközött. A 82-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, úgyhogy aki teheti, a 6-os főút melletti Pécsvárad Hird összekötő úton kerüljön. A két autó ütközött Széchenyi külterületén a 22-es főúton a 44-es kilométernél felpályás lezárás mellett lehet haladni. Az M0-es autót keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécer térségében, pedig a belső elválasztó sávban kasszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sáv zárva, 1-2 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbiakban is ide várom az útinfókat, látnak valamit az utakon. Köszönöm, ha írnak vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Tudom, nagyon sokszor mondtam már egy-egy dalra, hogy mennyire jó, és mekkora kedvencem, és úristen imádom, de most tényleg egy olyan dal jön a 90-es évekből, 96-ból, ami hát nagyon hosszú évekig a csengő hangom is volt, annak idején, amikor még menő volt csengő hangot beállítani, szóval egy olyan dal, ami garantáltan felpörgeti, inkább azt mondom, feldobja a délutánt, groove-os, hip-hop-os R&B hangulattal. Blackstreet, Dr. Dre és Queen Pen, No Digity, egy igazán magabiztos nőről szóló dal. Azt hiszem, így a csütörtök délutára tökéletesen illik. Jön egy kis flörtölős hangulat, és a No Digity a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, na de előtte még egy gyors kérdés, mert hogy itt pár perccel ezelőtt, amikor a Blackstreet daláról beszéltem, hogy mennyire jó dal, és ez volt a csengőhangom, akkor elhangzott tőlem egy olyan mondat, hogy amikor még menő volt csengőhangot beállítani, és aztán írt nekem több hallgató is, hogy miért most már nem az. De szerintem az, mert hogy bevallom őszintén, nekem most is van, csak a múltkor egy, mondjuk úgy, hogy fiatalabb generációba tartozó barátom vagy ismerősöm azt mondta, hogy hát szerinte amúgy már nem annyira illik csengőhangot beállítani, szóval hát akkor vitassuk meg a következő órában ezt a kérdést. Mennyire menő még manapság csengőhangot beállítani? Én bevallom őszintén, nekem van, ráadásul ciki vagy nem, egy írtó menő mexikói mariachi bandának egy nagyon-nagyon jó kis dala, szóval én bevállalom. Hát a következő órában is jöhetnek az üzenetek, és mellé akár a csengőhangnak való zenék is, úgyhogy menjünk tovább Ricky Martin és Christina Aguilera romantikus dalával. És jön meg Szakács Gergő is, és az Elkezdem.

Best FM a legjobb zenék. Mi volt az a mondat, amit soha nem fogunk elfelejteni? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt írja Réka, bármi történjék, mindig lesz hova hazajönnöd. Anyukám mondta, amikor 18 évesen elköltöztem otthonról, azóta is ez jut eszembe, amikor nagyon elegem van mindenből, és nagyon-nagyon jól esik ez a mondat, és hogy ezt el tudtam raktározni, és egyébként a mai napig így van, hogyha kicsit összecsapnak a fejem fölött a hullámok, akkor mindig hazamegyek. És ez mennyire jó érzés. Én is hál' Istennek vagyok olyan szerencsés, hogy még haza tudok menni a családomhoz, és hogyha igazán jönnek azok a nagy fellegek, amik úgy összetornyosulnak az ember fölött, akkor mindig jó egy kicsit hazamenni, kikapcsolni. Na de nézzük Bence üzenetét. Amit ma nem mersz megtenni, azt holnap ugyanúgy nem fogod. A gimnáziumi osztályfőnököm mondta, amikor féltem jelentkezni egy versenyre, jelentkeztem, megnyertem. Innentől kezdve egyébként, ez most már majdnem 20 évvel ezelőtt volt, így élem az életem. És mekkora jó tanácsok ezek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még hasonlóak. Akár egyébként pozitív értelemben is, de ha valakivel esetleg, mert hogy negatív mondatok is vannak, amik úgy behangzottak emberektől és megmaradtak bennünk, azokat is várom ide. Beszéljünk róluk Facebookon és Instagramon is, ott vagyunk, kikerült a kérdés már posztformájában is, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé pedig egy 90-es évekbeli fiú banda, de nem olyan, mint a Take That vagy éppen a Backstreet Boys volt, ez pedig nem más, mint az E17. Ők egy kicsit inkább ezt a boyband stílust hip-hoppal és R&B-vel ötvözték. Jön az It's Alright, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Janet Jackson, That's the Way Love Goes, de lehet hallottuk, aminek klipjében még Jennifer Lopez is kameózik. Ami viszont ennél talán egy picit fontosabb információ, hogy a Margit híd Budai híd főjénél baleset történt. Lacinak köszönöm szépen az infót, és ott kell egy kis fennakadásra számítani. Ami pedig az M0-ás autóutat érinti, a keleti szektoron a 11-es főúti végcsomópont felé Pécelnél a belső elválasztósában kaszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sáv zárva is van, több kilométeres az araszolás mögötte. Szintén a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé a 44-es kilométernél Maglódnál szalagkorlátot javítanak a belső sáv zárása mellett. A munka mögött pedig torlódás van, és már a 3 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója bárhonnan az országból, nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fügefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára a Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztési Irodában a Vasműút 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Szeptember 1-én kedden kezdődik, és 2027. június 18-án pénteken ér véget, ez pedig összesen 180 tanítási napot jelent az iskola, szemben a tavalyi 181-jel. A végzős középiskolásoknak viszont már április 30-án lezárul az év. Az első fél év 2027. január 22-ig tart, az értesítőket pedig január 29-ig kapják meg a szülők és a diákok országosan és Fejér vármegyében is. A középiskolai írásbeli felvételire január 23-án kerül sor, az általános iskolai beiratkozást április 22-én, 23-án, a középiskolai pedig június 24-én, 25-én tartják, további fontos dátumok a FEOL oldalán. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejér vármegyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jóha tudják a Fejér vármegyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. Holnap egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép délutánt a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. Itt a Best FM-en a folytatásban is szólnak a legjobb zenék, a legnagyobb kedvencek. A következő három órában én hozom őket. Velünk lesz például Florida és a Good Feeling, a Lisa Stansfield, a Real Thing. Most pedig Babe Real Lovin' Indeed. Szól is a Complicated.

Ez a 93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban városban és a térségben. Augusztus 27-e csütörtök van, ma a gáspárok ünnepelnek. A név perzsa eredetű, a hagyomány szerint így hívták a napkeleti bölcsek egyikét. A Bibliában nem szerepel a név, csak a 6. századtól említik a legendák. Jelentése kincset megőrző kincstárnak, hát boldogat a gáspároknak. Nézzük, mit ír már a kalendárium. 93 éve 1933-ban született Hámori Jenő olimpiai bajnok kardvívónk. A mai napon 62 éve 1964-ben született Gundel Takács Gábor, Táncsis Mihály díjas újságíró, műsorvezető, sportriporter és kommentátor. A 44 éves Kucsera Gábor világbajnok kajakozó és olimpikon 1982-ben született ő. Kereken 50 éves 1976-ban született Mark Ellen Webber, ausztrál autóversenyző. 2002 és 13 között versenyzett az F1-ben, a legjobb helyezései akkoriban a harmadik helyezések voltak a világbajnoki pontversenyben, és 34 éven egy aukción 87 ezer dollárt fizettek John Lennon a Day in the Life című kézzel írott dalszövegéért 1992-ben. Hát ennyit erről, itt Dunaújvárosban és a környéken is megyünk tovább a legjobb dalok között a Best FM-en, szól a Floridával a

0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Utánlévők, tehát figyelem, mindenképpen óvatosan vezessünk. Most az Adony Kálóz összekötőn a 15 és 17-es kilométer között aszfaltoznak a hónap végéig, mindkét irányban útszűkület mellett. Dolgoznak a Dunaföldvár seregélyes összekötőn, a 22-es és a 39-es kilométer között, de a 8-as és a 14-es kilométer között is számíthatunk útkarbantartásra azon az úton. Dunai várostól nem messze az Adony Perkáta összekötőn a 0-as 9-es kilométer között van útszűkület. Dolgoznak most az Adony Velence összekötőn és a 0-as 8-as kilométerkő között, és hát a 6-oson, a 37-es és az 56-os kilométerkő között is óvatosabban kell nyomnunk a gázpedált, találkoztatunk ott is munkásokkal az utakon. Mindenképpen jó utat, balesetmentes közlekedést, bárhol is autózzanak, vigyázzanak nagyon magukra és másokra is. Itt a Beston a folytatásban pedig Segivel megyünk tovább. Szól már is a Hey Sexy Lady!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sok napsütésre van kilátás, délutánra akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
5: Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Rekord mennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán, az olasz Viszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza erterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikaruszt lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetovállás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópálya építés is várja őket. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon, a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő keddtől érhető el. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, wurstli és planetárium is várja az érdeklődőket.
6: Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik, a szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak.
4: Híreink végén az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a felhők csak átmenetileg zavarhatják a napsütést. Csapadék nem valószínű, a keleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet ismét emelkedik. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Nagyon szép csütörtök délután mindenkinek Dunaújvárosban és a térségben. A mikrofonnál Hársfolyi Istvánt hallják ebben az órában is, és persze ezúttal is jönnek a kedvencek. Bastia, nem sokára a Pompeii, itt lesz Donna Louise és az I Love You Always Forever, most pedig Sean Paul indít. A Besten, ez már is a VB Burnin.
0: 93.1 Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Ez a 93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Beszéljünk az időjárásról, mire is számíthatunk a következő napokban. Holnap újra a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén lehet erős. Nálunk erre nem igazán lesz, hát úgymond esély. Tovább melegszik az idő, ez egy jó hír. A legmelegebb órákban 29 és 36 fok lesz majd a maximum. Szombaton jön egy hideg front, ennek hatására gyakrabban zavarják majd felhők a napsütést, helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de ezúttal sem esik majd mindenhol. A nyugatira, északnyugatira forduló szél nálunk is élénk lehet majd szombaton, a csúcs pedig 28 és 36 fok között alakul, úgyhogy egy-két napra visszatér a kánikula. Ebből egy picit fellélegzünk majd vasárnap, bár igazából nagyon nem, marad akkor is a jó idő, változóan felhős napos idő mellett, állítólag csapadék nélkül, és úgy tűnik, hogy ilyen 29-30 fok lesz majd a legmelegebb órákban, de hétfőn és kedden is kb. Ugyanígy néz ki az időjárásunk. Úgyhogy erre számítani. Na, folytatásban pedig a Bastille dalára, a Besten jön is.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel itt Dunaújvárosban és a térségben. A jó szolgálati otthon ellátottja ismét Rovar Hotelt készítettek a Generációk házában. Az új alkotás a Liget közben kap majd helyet, hogy biztonságos téli menedéket nyújtson az élőlényeknek. Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester, a Technikum városrész önkormányzati képviselője elégedetten méltatta az új zöldítő kezdeményezést, kiemelte, hogy a környezetvédelem területén minden városlakó aktívan kiveheti a részét a hasonló értékmentő munkából. Ez a szívet melengető összefogás remek példája annak, hogy tehetünk közösen a helyi természetvédelmért, hangsúlyozta a városvezető. A projekt első darabja korábban már elkészült, a Bercsényi utcai otthonba került, míg a mostani darab a Liget közudvarának növényeit gazdagítja majd. Az ilyen környezetbarát fejlesztések kiemelten fontosak Dunaújváros számára, hiszen a fenntarthatóság mindannyiunk közös ügye, a hideg hónapok közelettével pedig különösen nagy szükség van arra, hogy a hasznos rovarok is biztos téli szárásra találjanak a parkokban és a kertekben. Részletek mindenről tehát nadunaujvaros.com-on. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább már is a Backstreet Boys-szal, a Westen, ehhez a Larger Than Life.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapd le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keress minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
4: Sok napsütésre van kilátás, délutánra akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek.
5: Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az asztály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik, a szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Kiesett az ablakon és meghalt egy kisgyerek Szegeden. A 7 éves kisfiú egy 10 emeletes panelház legfelső emeletéről zuhant le. A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni.
4: A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktatóvideót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon, a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő keddtől érhető el. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a felhők csak átmenetileg zavarhatják a napsütést. Csapadék nem valószínű. A keleties szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet ismét emelkedik. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára a Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztési Irodában a Vasmi út 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Szeptember 1-én kedden kezdődik, és 2027. június 18-án pénteken ér véget, ez pedig összesen 180 tanítási napot jelent az iskola, szemben a tavalyi 181-jel. A végzős középiskolásoknak viszont már április 30-án lezárul az év. Az első fél év 2027. január 22-ig tart, az értesítőket pedig január 29-ig kapják meg a szülők és a diákok országosan és Fejér vármegyében is. A középiskolai írásbeli felvételire január 23-án kerül sor, az általános iskolai beiratkozást április 22-én, 23-án, a középiskolai pedig június 24-én, 25-én tartják, további fontos dátumok a FEOL oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás az időnként megjelenő felhőkből, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi szelet kísérhetik élénk széllökések, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek így csütörtökön. Ebben az órában még Hárspai Istvánt hallják a Best End Dunaújvárosban és a térségben, és természetesen megyünk tovább a legjobb dalok a legnagyobb kedvencek között. Hamarosan Robbie Williams és Laura Pausini jönnek a Desire-rel. Itt lesz velünk Phil Smith és a Miami. Most pedig Artful Dodger kezd.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül ismételten az utakon. Autósok utonlépők mindenképpen óvatosan a Duna másik oldalán, a Dunavecse állomáshoz vezető úton a 0-ás kilométerkőnél, de az 1-es kilométerkőnél szintén ezen az útszakaszon útszűkülettel lehet találkozni. Munkálatok most az M8-as autópályán, még mindig ugye a Pentele hídon sávlezárás mellett is lehet haladni a 80-82-es kilométerkő között. Dolgoznak most az 52-esen, ott egyébként sok helyen van munkálat, az 58-59-es kilométerkő között, 34 és 51-es kilométerkő között még felpályás lezárásokkal is és útszűkületekkel is lehet szakaszosan találkozni, úgyhogy fokozott körültekintéssel arra felé. A Dunaföldvár seregélyes összekötőn pedig a 8-as és a 14-es kilométerkő között van mindkét irányban útszűkület, ahogy jelenleg dolgoznak a 6-oson is, Adony magasságában a 37-es és 56-os kilométerkő között útszűkület mellett. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármere is autózzanak. A Besten pedig a folytatásban hozom is Robbie Williams és Laura Pausini kettősét. As a desire.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. 28 plusz 9 versenyző, köztük a DKS-e Kenusa, Hajdú Jonatán képviseli Magyarországot a tegnap kezdődött poznani gyorsasági és parakajakkenu világbajnokságon. A lengyelországi város 2010 után lett ismét VB házigazda. A szezon leginkább várt versenyén a tét az olimpiai és

rajthoz. Az ebéd győztes négyes is folytatja idei nagyszerű szereplését. Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta egység. Az eddigi négy versenyéből hármat megnyert, a brandenburgi világkupán pedig a dobogó második fokára állhatott fel. Fodor és Kuruc párosban friss ezüstérmesként várhatja a rajtot. Varga Ádám ismét két számban, 500 és 5000 egyesben indul, míg 200-on az EB harmadik Balogh Gergely bizonyíthat ismét. Minden versenyző esélyes arra, hogy éremmel térjen haza. Egyedül az 5001-es volt idén az a szám, amelyben Varga Ádinak nem jött ki a lépés, de neki az 500 az erősebb száma. Balogh Gergely egy kisebb válsérüléssel bajlódott, de most már ő is egészséges, így bízhatunk abban, hogy az EB-hez hasonlóan szerepel majd, tekintett előre Tóth Dávid. És hát ugye ott van a dunaújvárosi Hajdú Jonatán, neki is szurkolhatunk, részletek mindenről a dunaújváros.com-on. Itt a folytatásban pedig Tájo Cruz érkezik ehhez a Trouble Maker.

Ez a 93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Búcsúzom nem sokára este 6 óra. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották. Holnap délután 3-tól újra találkozunk. Hozom akkor is a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket, amik egyébként most is jönnek, úgyhogy tartsanak velünk. Szép estét mindenkinek. Jön is azonnal a Sixpence, Non The Richer és persze a Kiss Me.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Támogató csoport indul a demenciával élő hozzátartozók számára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztés Irodában a Vasmi út 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Újabb fejezethez érkezett a Fejes Dániel Hajdú Jonatán páros világbajnoki indulása körül kialakult vita. Pető Zsolt, a DKSE szakosztályelnöke bejelentette, a magyar csapat nyugodt felkészülése érdekében a világbajnokság végéig nem folytatja nyilvánosan az ügy tárgyalását, utána azonban dokumentumokkal és tényekkel tér vissza. Egyúttal határozottan visszautasította a Magyar Kajakkenu Szövetség vele szemben megfogalmazott kritikáit, az ügy részletei a FEOL oldalán. Újabb rangos elismerésben részesült Pospisil Luca Rácsalmás önkormányzata a fiatal kajakosnak ítélte a Rácsalmás sportjáért kitüntetést. A díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepségen adták át a Jankovics kúriában. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejér vármegyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jóha tudják a Fejér vármegyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Kihirdették a pótfelvételi ponthatárait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csak nem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. 4 feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban két nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamin találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta a rádiónknak Hangos Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
3: Fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
2: Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hétig én White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit, hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimuszokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéké, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Összefogással a nehézségek is könnyebben leküzdhetők, akár egy galaktikus kaland során is. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Galaktikus kalandokkal búcsúztatva a nyarat az Útkeresés Segítőszolgálat. Az idei játékfesztiválon a Bartók Béla utcai bázis egy napra űrbéli kalandparkká változott. A gyerekeket űrlények, holdjáró feladatok, csillagképek, űrállomások és számos játék várta. Az Útkeresés Segítőszolgálat és támogatói a tanévkezésben is segítséget nyújtottak a rászoruló családoknak. Az összefogásnak köszönhetően több mint 100 gyermek iskolakezdését tudták megkönnyíteni. A támogatás keretében 72 általános iskolás gyermek teljes tanfelszerelést kapott, 10 középiskolás számára pedig a szükséges tanszereket biztosították. Emellett mintegy 30-35 óvodás kisgyermek is új táskával és tanszerekkel kezdheti meg az új nevelési évet. További részletek a Duna Online oldalán. Újabb fejezethez érkezett a Fejes Dániel Hajdú-Jonatán páros világbajnok indulása körül kialakult vita. Pető Zsolt, a DKS szakosztályelnöke bejelentette, a magyar csapat nyugodt felkészülése érdekében a világbajnokság végéig nem folytatja nyilvánosan az ügy tárgyalását, utána azonban dokumentumokkal és tényekkel tér vissza. Egyúttal határozottan visszautasította a Magyar Kajakkenu Szövetség vele szemben megfogalmazott kritikáit. Az ügy részletei a FEUL oldalán. Újabb rangos elismerésben részesült Pospisil Luca Rácsalmás önkormányzata a fiatal kajakosnak ítélte a Rácsalmás sportjáért kitüntetést. A díjat augusztus 20-án az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepségen adták át a Jankovics kúriában. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek a szakemberek itt Fejér vármegyében is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincében csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16 között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Jó, ha tudják a Fejér vármegyei utasok is, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás is. A meteorológusok szerint sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi szelet kísérhetik élénk széllökések, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutára 28-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi drogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fájtyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
3: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
2: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól. Emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700 000 embert érintenek. Csak nem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó profili alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzés alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharaipar is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat felénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, ha már Lady, meg Mojo, meg franciák, még egy dolog eszembe jutott a David Gettával kapcsolatban, beszéltünk róla, ugye,
5: igen,
4: hogy nyomta ezt a monolit buliát, ugye háromszor egymás után a Stade de France megtöltötte. És hogy ugye hívott magához sztárvendégeket, ilyen alig ismertek, J-Lo, Akon, Black Eyed Peas.
6: Azt mondja, hogy hívta őket, de el is mentek. Te is azért elhívtál már bizonyos egyéneket a szülinapodra a gyerekkorodban.
5: Nem voltam.
6: De nem biztos, hogy eljöttek, ugye? Hogy
4: nem jelent.
6: Egy részük nem.
4: Kérdeztem annyit, hogy a Jackson akkor most jön, vagy nem jön? Nem jön. És ugye hát most már készült róla After Movie, és hogy ez is ilyen tök ilyen emberi, és ez biztos, hogy nem volt megtervezve, hogy a David Guetta, amikor jött a Black Eyed Peas az utolsó napon, ugye három éjszaka volt, és az utolsóan a Black Eyed Peas volt a sztárvendég. És jó fej volt, nem csak a közös dalaikat játszott, hanem konkrétan a Pump It-ot is lejátszotta. De valami úgy maradt, valami nem oké volt, úgyhogy ilyen mínusz ötön kezdték el játszani. A Black Eyed Peas-nek hát ők is azért rutinosak, érted?
6: Lemodellezték.
4: Elkezdték lassan nyomni.
6: Aha.
4: És akkor amikor eljött az a rész, ahol meg lehetett picit, meglupolt a David Guetta, Pump It Louder, és visszahúzta a tempót. Aha. A srácok nyilván hát nem először csináltak ilyet. És akkor utána ott volt a izé, itt a backstage-ben, hogy ne haragudj, nem volt húzva a tempó, semmi van, azt hittem remixet nyom, semmi. Hogy még egy ekkora rohadt nagy megszervezett showba is, hogy bele tud mindig
6: csúszni
4: valami
6: hiba, kis csúszni a hiba. De várjál, gondolj bele, hogy ettől lett viszont emberi.
4: Igen,
6: hogy
4: igen,
6: nem
4: igen,
6: ez a megnyomom az entert és megy minden, hanem ezek szerint akkor diszkózott a pali.
4: Pontosan.
6: Mert másképp ilyen hibát nem tudsz vételni, mert akkor minden nulla, enter, hadd menjen, tűz és egyebek. Na, és itt meg látod, akkor becsúszott egy hiba, és hát lássuk be, hát ki nem járt DJ-ként életében. Én állandóan ezt csinálom.
0: Best

Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.

change. Always in the new, a lot of suffering.

0: legjobb zenék mixben.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez a dal volt-e az, igen, amit hát közös barátunk, kollégánk, Ötvös Laci. Még a megboldogult Kuba Libre-be. Ugye te jött oda hozzád, egy hölgy, nem nagyon volt már szomjas, mármint a hölgy.
2: Elégedett volt már.
1: Én abszolút jól érezte magát, és hogy hát ezt az előző dalt, ugye ezt a Topaz New Millenniumot próbáltak kérni. Ugye, hogy mindenki kérte, ugye, hogy a tirit, hogy azt játszott a léci, és hát az Ötvös Laci meg eljátszott, hogy nem hallja, hogy mi ez a dal, és így, tudod, így lehajolt hozzá, és egy kis tikába oda rakta a mikrofont a csajhoz, és közben lehúzta a zenét, és az egész Kuba Libre azt hallgatta, hogy tudod, hogy tirit,
2: Ami László, egy hős.
1: Megtörtént a buli. Csokoltatjuk egyébként az Ötvös Laci kédet. Na, Limikém, hát akkor még egy augusztus utolsó hétvégére
2: persze,
1: mennyire?
2: Persze, pörgessük meg.
1: Hát te benne pörgeted azt
2: mondja. Ja, hát én már, ha mit szólsz hozzá, hogy azt mondom, hogy én már hétfőn egy céges bulit lenyomtam.
1: Meg-e vagyok-e lepődve?
2: Na,
1: nem.
2: És akkor utána ma innen egyenesen egy borbára a belvárosba, aztán utána a pénteken Tátra megyek, kérlek szépen, képzeld el, hogy Esztergomhoz van egészen közel.
1: Igen,
2: régen ott egy ilyen nagy nyári komplexum volt, az Ice Beach, most már kimondatom, mert ugye már nem létezik abban a formában, és ott lesz egy nagy helyi cégnek az ilyen családi napja, a műsorvezetés és diszkózás lesz a feladat, a megszokottak szerint, aztán pedig szombaton ismételten szelidító, nyárzáró, úgyhogy ez már a negyedik dátum az idei nyáron, nagyon örülök neki, imádom. És már 32 éve járok egyébként a Tóphatra oda zenélni, elképesztő számok ezek, Sándor.
1: Nappal egyébként voltál ott egyébként, egy Márkosztál volna
2: egyet a szemében? Ott szoktam ébredni. Hát volt olyan, hogy buli út, ugye, mondjam azt, hogy a 90-es években állandóan az volt a menő, hogy a személyzettel együtt. Éden Disco szintén már nem létezik, mondhatom a nevét. Ugye végeztünk, stand, stb. Utána, hát vagy
1: éppen
2: vagy pedig alsóradákba, fürdőruhába, stb. Ismered a részleteket, vagy nem, de majd most mindjárt elmondom. Na szóval a lényeg, hogy mentünk be közös fürdőzésre, mondjuk ilyen reggel 8-9-10-kor, mert akkor ilyen 6-7-ig tartottak a bulik. És senki nem szólt a víkendházak, hogy olyan hangosak vagyok, semmi. Hát ilyen vadkapitalizmus keretein belül mi ott fürödtünk, jól éreztük magunkat, és senki nem bánta ezt egyébként.
1: Jó? És lesz fürdés hónap, vagy majd meglátod?
2: Majd kitaláljuk, de a pénztárcánkat megúsztattuk egy pár szor, emlékszem, meg az akkori méregdrága mobiltelefonokat, szóval nem volt ez mindig annyira funny és happy,

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tényleg itt az óriás sűrű hétvégéig bennek, hát az életbe vikó volt utoljára olyan, hogy el tudjam menni megnézni egy külföldi DJ-t. Most egyébként nagyon jók voltak, lesznek, jönnek, Black Café, itt volt a Gordo, jön az Eric
2: Magyarországon Pritz. Soha. Tehát ugye ezért szoktam azt bevállalni barátokkal, főleg régebben azért sok ilyen volt, hogy beültünk az autóba, fölültünk a repcsire, és akkor akár két napra, háromra, négyre, ötre volt, hogy két hétre ugye Ibiza, vagy bárhova, vagy Londonba kimentünk, és akkor ott meghallgattuk, mert egyébként azért ott a millió, az egész teljesen más, nem kell mondjam, Sándor, tehát nem bántva ezzel senkit, nyilván kinek
1: olyan jó, hogy nem beszéltünk össze, de hogy ugyanezt beszéltük otthon, hogy lassan tényleg ott tettünk, hogy bulira meg koncertre külföldre érdemes menni.
2: Így van, és egy Purple Disco Machine, akit szoktunk emlegetni, teljesen más hatása van itt Magyarországon, akár egy balatonparti fesztiválon, vagy más volt a horvát tenger.

0: lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Get together, pont most, amikor meg igazából elköszönünk egymástól.
2: Figyelj, de eddig együtt voltunk.
1: Az is igaz.
2: Gondolj bele.
1: Az igaz, elérhetőséget nagyon régen mondtuk, egy gyorsan még így a végére, hogy azért a mixeidet hol, mint merre.
2: Az továbbra is a Mixcloudon belül a DJ Miller Hun oldalon fellelhető. Egyébként most már ilyen 200 körül van a mixek darabszáma, hogy egészen pontos legyek, vagy pontatlan, mert ugye nem tudtam pontosan. Jó, beleszaladtam a saját dumámba, szóval az a lényeg, hogy kb. 200 mix van fent, úgyhogy van bőven választék, szemezgessen belőle mindenki kedvére.
1: Hát, hogy a South Park idevágó mondatát így ide bedobjam. Hú, de jó vagy! Iriké,
2: éreztem némi iróniát ebben, de elfogadom a bocsánat kérésedet.
1: És Pipo barátunkat üdvözlöm, minden is, mert hát ezt vele szoktuk nagyon régen. Hú, de jó vagy! Ugye, Mr. Furko, azt hiszem ő volt a South Parkban.
2: Igen. Mi más?
1: Pipo van, mi más. Na, fél szeptember lesz már jövő csütörtökön, amikor legközelebb találkozom. Mondjuk téged még, téged még az iskolakezdés szörnyűrében nem fenyeget.
2: Úgy kérdezem, hogy akkor jövő hónapban is jöhetek.
1: Gyere, mindenféleképpen várom.
2: Rendben, hello, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már három áldozata is van a szabadtéri tüzeknek. Átütemezhetik a haltelepítéseket. Injekciót is adhatnak a jövő mentő csótányai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, három esetben pedig emberéletet is követeltek a lángok. A tüzek túlnyomó többségét emberi figyelmetlenség vagy mulasztás okozza. Az ország egész területén hetek óta tűzgyújtási tilalom van. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Átütemezhetik a tervezett haltelepítéseket az aszály miatt. Az Agrártárca arra kérte a területi hatóságokat, hogy támogassák a halgazdálkodók ilyen kérelmeit, szükség esetén pedig egyszerűsítsék a halmentések engedélyezését is. A szárazság leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és a holtágakat érinti, mesterséges vízpótlásra pedig nem mindenhol van lehetőség. 84 éves korában meghalt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb tábornok, írta Reuters. Mladicot 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték népirtás, emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt. Egyebek mellett bűnösnek találták a mintegy 8000 muzulmán férfi és fiú életét követelő szrebrenicai népirtásban, valamint Szarajevó ostromával összefüggő bűncselekményekben. A hágai börtönkórházban halt meg, ahol 2024 óta ápolták. Valódi élő csótányokból készítettek apró mentőegységeket ausztrál kutatók. A rovarok hátára mikrocsipet és könnyű elektronikai eszközöket rögzítettek, elektródák segítségével pedig távolról irányíthatják a mozgásukat. Kamerát vagy miniatűr injekciós szerkezetet is magukkal vihetnek, így a romok alatt rekedt sérültekhez is eljuthatnak. A kibercsótányok a próbák 72%-ában sikeresen hajtották végre a feladatokat. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néha zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző két órában minden a dance-ről szólt nálunk, úgyhogy most a következő 60 percben jöjjenek a legnagyobb R&B divák. Hol egyedül, hol kísérettel. Jennifer Lopez in a Love Don't Cost a Thing-el, Christina Aguilera itt lesz a Genie in a Bottle-el, Beyoncé pedig Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal érkezik majd hamarosan a Nickelback és a Photograph után.
3: Ez a Night Shift a Best

Jazz FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

Mr. Hall legyőzőnek Don't Do Me az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokónál Boris Dugos. Jön a Sing It Back!

Best FM, a legjobb zenék. Meccs van az Üllői úton, úgyhogy az ilyenkor szokásos korlátozások vannak érvényben, még úgy bő 3 órán keresztül egészen évfélig. Vagyis az Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, illetve az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat a Könyves Kálmán körútól a Nagyvárad tér irányába szakaszosan és időszakosan lezárják. Emellett pedig tilos megállni úgy szintén éjfélig az Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a pótfelvételi ponthatárait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csaknem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. Négy feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban két nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamint találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta a rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: Fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Holnap tömire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharaipar is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat fölénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a lottó és a lottózás nemzetközi napja, de csak óvatosan, nem szabad túlzásba vinni. Nálunk viszont nem kell találgatni, hogy vajon kik érkeznek a következő órában. Elmondom én. Armand Van Helden jön a My My My, a Little Giova Gio a Funky Groove-val, Whitney Houston az I'm Your Baby Tonight-el és a Black Eyed Peas a Pump It-tel már is.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

Best FM a legjobb zenék, német producerek francia énekesnővel angol nyelvű dalokat csinálnak. Ez akár lehetne óriási kapufa is, de a French Affairnek mégis bejött. Jön a Sexy a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Soha nem találkoztunk még személyesen, bár egyszer terveztem, hogy oda megyek hozzád az egyik diátadon. Nem értek a rap zenéhez, de azt látom és érzem, hogy nagyon-nagyon jó vagy benne, és lehet, hogy fura, amit most mondok, de így ismeretlenül is valamiért nagyon közel érezlek magamhoz. Pár évvel ezelőtt ezt az üzenetet küldte Eminemnek a tegnap előtt elhunyt Dolly Parton.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi drogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól. Emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csak nem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó Profili Alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyol felhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhűvel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A No Doubt dobosa Adrian Young tegnap, a csapat basszusgitárosa Tony Kénál pedig ma ünnepli a születésnapját. Gondolom összejött a zenekar egy kis ünneplése, ha már úgyis az elmúlt heteket a Las Vegas-i Sphere-ben töltötték. Nálunk Gwen Stefani, a csapat énekesnője érkezik, férjével Blake Sheltonnal és a Nobody But You-val Lionel Richie után.
3: Ez a Night Shift a Best

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

Stefan a legjobb zenekezmár a második hét, annak is a vége a Tupac gyilkosság tárgyalásából, és hogyha jól haladnak az ügyel, akkor lehet, hogy pont a 30. évfordulóra, Tupac halálának 30. évfordulójára, szeptember 7-ére végre kiderül, hogy ki húzta meg 30 évvel ezelőtt a ravaszt. Jön a

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülbe mászó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabb nem is lehetne.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Stefan ma elképzelik, hogy George Michael kicsoda, azt már talán senkinek nem kell elmondani, viszont hogy a The Ones nevű formációt pontosan kik is alkották, azt talán kevesebben tudják. Három amerikai énekesről van szó, nevezetesen Paul Alexanderről, Giorgio Americoról és Nashorn Woodenről. Mindannyian különböző művészeti ágakban is tevékenykedtek még. Nashorn Wooden például színészkedett is egy keveset, és egy 1999-es filmben, a Flawless-ben együtt játszott Robert De Niroval. És ez a közös forgatás meg a film élmény adta aztán az ötletet, hogy ezt dalba öntsék. Így született meg a Flawless, és aztán ezt dolgozták George Michael.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élveszt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best of a legjobb zenék mindig csak úgy emlegetik, hogy Britney Spears és Madonna smároltak az MTV Video Music Awards díjátadó gálájának megnyitóján, de hát rögtön utána Madonna belcsattantott egy csókot Christina Aguilera-val is. Csak arról már lemaradt a rendező, mert hogy azonnal be kellett vágni Justin Timberlake döbbent arcát, aki ugye nem sokkal azelőtt szakított Britney Spears-el. Na ennek holnap lesz kerek 23 éve.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma, holnap és holnap után még a Las Vegas-i Sphere-ben buliznak, aztán egy hónap pihenő, és szeptember 25-től két héten keresztül 10 koncertet nyomnak majd le Düsseldorfban. Nálunk már a következő órában érkeznek. A Backstreet Boysról van szó, hamarosan érkezik a Quit Playing Games.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék nagy szomorúsággal, de még nagyobb megkönnyebbüléssel közlöm mindenkivel, hogy ma este kiléptem az Oasisből. Az emberek mindenfélét fognak mondani, de az az igazság, hogy én már egy perccel többet nem tudok együtt dolgozni Liammel. Napra pontosan 17 évvel ezelőtt posztolta ezt Noel Gallagher. És tudjuk jól, hogy azóta mi volt. Óriási kibékülés, meg tavaly egy giga világkörüli turné. Jön az Oasis és a Wonderwall.

Best FM a legjobb zenék. Hozz magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát ezt kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék. Ez volt az idei nyár utolsó csütörtök estéje. Értelemszerűen holnap megjön az idei nyár utolsó péntek estéje, és a péntek akkor Nácsi Flextra, Lauer Christian fog hozzám csatlakozni. 6-tól szóval Classic House-olunk holnap is, ahogy hétfőnként szoktunk. Érkezik a Limp Bizkit, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk.